0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.
0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.